0: Nem.
1: Ott van a tétel?
0: Nem tudom. Vagyunk itt egy párat.
1: Ő tudja ki az, nem?
0: Olyan magas. Fekete, kávé 22. Sápat, idegesen rácsolja a szája szélét, 5 percekig rágyújt. Elég csúnyán beszél, ja? És van rajta egy piros pulóver. Pár szót találkoztam.
1: Mindegy. Ha előtte nem mondja meg, aki ugye a nővére kereste, az üszámom 445-80, a rögen meg tudja, kösz.
0: Ne tegyen, haló? Este, szóval csak vicc volt.